csapatok a bizonyítás gondolja, hogy felmán szerintem minden csütörtök nem egy csütörtök valószínűleg. Nem csak átlók előcsét, belülben csinkát, tudjára csinkát, szép rendelkét, bármit tudom, hogy csörcsöt tudom, hogy gondol, kör, szörny, gyűrű, de a bizonyítás a bizonyítás. Szabadká, jó szindapolt, mint szépen zölösszabb.